certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente.